Sofia Kutra, Raznetik Balharu, Jó Davi Prokop, Kursa Mremla, Jit Karamal Pugye Kácsan, Jibba Gwela Stavon Kaladi, Sargár és Rott, Jutam Bidai Kavari Kampani, Kavar Sabi Kutz Kavari, Lát Kulsz Hapna, Rakuna Rumi Roman Mala Sargarna, Lát Tanko Kapil Bari Kavar Kani Sabi Kutza, Lát Raznetik Balharu, Bari Prokabit Cetrana, Lát

hogy arra a hallgatádió nagyságrendszerűkában vizet, és valamint kikon nem tudom, hogy a részletben